Punika sabda yogani padut gelarang rauhing punika sehananing ring paridabdab paridabdab nyane.